0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból. Most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom. Ugye mi?

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Yeah!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Érkezhet az iskola kezdési támogatás, nyáron is valós veszély a szénmonoxid, élénk lesz a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kap iskola kezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra egyebek mellett a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Nyáron is veszélyt jelentett a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékenő. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érteklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthonstart program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Szombaton lesz a strandok éjszakája, a programhoz idén több mint 50 fürdő csatlakozott. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg az eseményt. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Ideiglenes rendőrőrsöt alakítanak ki Mogyoródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A légtérből is folyamatosan figyelik majd a térséget, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Napos gomoly felhős időre van ma kilátás, elszortan kisebb záporok, zivatarok kialakulhatnak, de számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már több lehet felettünk a felhő, és egy újabb frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor vagy kisebb zivatar. Élénk lesz a nyugatias szél, a friss hajnalt követően napközben 23-28 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Július 22-től újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csak nem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar vármegyében lehet számítani. 200 darab vadászfegyverhez való lőszert találtak egy francia állampolgárságú férfi podgyászában a pénzügyőrök a röszkei határátkelő helyen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Csongrád-Csanád vármegyei adó és vámigazgatósága tájékoztatása szerint a Szerbiából érkezett sofőr nem jelentett be vámköteles árut, azonban a tételes vizsgálatkor kiderült, hogy autója csomagterében nem csak ruhák voltak. A pénzügyőrök lőszerrel visszaélés miatt feljelentették a szegedi rendőrkapitányságot. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Az elmúlt évekhez képest júliusban 4%-kal csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten 110 ezer forint volna havonta egy kiadó szoba. Egy 40 négyzetméteres lakást 200 ezer forintért lehet bérelni. A legnagyobb egyetemi városokban átlagosan 130 ezer forintot kérnek egy kisebb lakásért. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakaszt ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Máré vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű közösségi oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Zenehatárok nélkül elnevezéssel 39. alkalommal rendezik meg a Balassagyarmati Nemzetközi Muzsikus Tábort, versenyt és művészeti fesztivált július 21-e és 30-a között a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában. 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt a muzsikus táborban. Két alkalommal Eckhard Gábor zongora művész vezetésével szakmai beszélgetéseket is tartanak gyakorlásról, színpadi megjelenésről, a muzsikus életmódról, a pedagógus és a hallgató etikus magatartásáról. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna vármegyei Simontornyán. Az elmúlt időszakban több lopás is történt a településen. A tolvaj egy 22 éves helyi lakos volt. A rendőrök a sorozatos betörések miatt egy ideje már figyelték. A férfi a napokban azonban bejelentést tett a körzeti megbízottnál, hogy az egyik pincében marihuána ültetvény talált. A betörőt végül letartóztatták, a kannabisz termesztőt előállították. Megérkezett a földrengés sújtotta Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött hazánk az uniós humanitárius művelet keretében. Venezuelát egy hónapja két erős földrengés rázta meg. A katasztrófában több mint 5000 ember vesztette életét, csak nem 17 ezeren megsérültek, akár 50 ezeren eltűntek, és csak nem 18 ezeren váltak hajléktalanná. Hőhullám éri el Görögország középső és keleti területeit. Az előrejelzések szerint akár 42 fok is lehet a legmelegebb órákban, például a fővárosban, Athénban és a Peloponnészoszi félszigeten. A görög Vöröskereszt felszólította az embereket, hogy ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűzőnapon, igyanak sok folyadékot és figyeljenek a betegekre, idősekre és a gyerekekre. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piactér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tett eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. Több fegyvere is volt annak a férfinak, aki gyúlékony anyagot locsolt szét, majd lángra lobbantotta azt a New York-i Szövetségi Bevándorlási Hatóság épületénél. A kisebb robbanásban a biztonsági személyzet egy tagja, valamint egy civil könnyebben megsérült. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, légfegyvereket, késeket, valamint buzótvágót is találtak nála. A támadó korábban az amerikai hadseregben szolgált. Több mint 100 000-en töltötték ki 3 nap alatt a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét. A jelentős érdeklődés azt mutatja, hogy a téma sok embert foglalkoztat. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorúbb büntetéséről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. A szkíták korát mutatja be Bács-Kiskun és Jász-Nagykunszolnok vármegye Krisztus előtt 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagán keresztül a kecskeméti Katona József Múzeumban nyílt tárlat. A kiállításon fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatók, köztük számos olyan műtárgy, amely most első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon. A szkíták kora az Alföld szívében című tárlat október 11-ig látogatható a kecskeméti Cifrapalotában. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket. A vakáció alatt elérhető tó környéki programkínálat ára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós, étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek, a napközis programok ennél jóval olcsóbbak. Először keltek ki flamingó fiókák a Nyíregyházi Állatpark történetében. A kolónia 6 egyeddel gyarapodott, de a madarak még további 10 tojáson ülnek. A frissen kikelt flamingó fiókák egészen másképp néznek ki, mint rózsaszín tollazatú szüleik. Testüket puha, szürkés-fehér pehely borítja, csőrük még egyenes. Az állatparkban a látogatók megfigyelhetik a flamingókat, illetve a jellegzetes iszabból készített kupszerű fészkeket is, amelyekben egy-egy tojást, a tojó és a hím felváltva költ, mintegy egy hónapon át. Szükségállapotot hirdettek Chilében a több ember halálát okozó árvizek miatt. Már legkevesebb 5 életüket vesztették, 4 eltűntek, 17 megsérültek. Az egy hete tartó heves esőzések okozta áradások már csaknem 100 000 embert zártak el a külvilágtól. Több települést ki kellett üríteni. A katasztrófa leginkább az andoki ország déli és központi térségeit érinti. Több ezer ház megrongálódott, néhány régióban áramkimaradások is voltak. Villámcsapástól sérültek meg magyar túrázók vasárnap az ausztriai Rax-hegységben. Az úgynevezett Rókajuk túra útvonalon közvetlenül a 2 fiatal férfi közelében csapott le a villám. Egyikük 30 métert zuhant a becsapódás erejétől, társa fekve maradt a földön és segítséget tudott hívni. Mindketten súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A rossz idő miatt a hegyi mentők csak gyalog, hordágyon tudták lehozni őket a hegyről. Végül a várható időjárásról. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Jó reggelt kívánok, július 22-én szerdán. Sok boldogságot kívánok a Magdolnáknak, amely az ő névnapjuk, és Isten értesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Max Sam Levente vagyok, Kylie tesója, Danny Minogue kezd, jön nem sokára Artful Dodger és a Nina Sky is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: Lesz

Ezt a fenn a legjobb zenék. Július 22-e van, nem csak a Magdolnák névnapja, de az agy világnapja is. A mai World Brain Day, így hívják angolul, és a Neurológiai Világszövetség hívta életre. A neurológiai betegségek megelőzésének és a kutatások fontosságának hangsúlyozására. Az agy után pedig, hát épp testben, épp lélek, aláfestő zene reggeli tornához. Move Your Body, a Nina Sky folytatja.

0: Best FM, a legjobb zenék folytatódik a nem túl meleg, kellemes nyári idő, kis széllel, napsütéssel, egy-egy futózáporral, a maximum 30 fok környékén, inkább picivel alatta alakul majd. Még több részlet az időjárásról és a nap legfrissebb információi a hírekben, rögtön 7:30, jó reggelt, Nelly is a hőmérsékletről dalol majd a hírek után, Hot in Here hamarosan.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a Fővárosban és Hajdú-Bihar vármegyében lehet számítani. Zenehatárok nélkül elnevezéssel 39. alkalommal rendezik meg a Balassagyarmati Nemzetközi Muzsikus Tábort, versenyt és művészeti fesztivált július 21-e és 30-a között a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában. 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt a muzsikus táborban. Két alkalommal Eckhardt Gábor zongora művész vezetésével szakmai beszélgetéseket is tartanak gyakorlásról, színpadi megjelenésről, a muzsikus életmódról, a pedagógus és a hallgató etikus magatartásáról. 200 darab vadászfegyverhez való lőszert találtak egy francia állampolgárságú férfi poggyászában a pénzügyőrök a röszkei határátkelő helyen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Csongrád-Csanád vármegyei adó és vámigazgatósága tájékoztatása szerint a Szerbiából érkezett sofőr nem jelentett be vámköteles árut, azonban a tételes vizsgálatkor kiderült, hogy autója csomagterében nem csak ruhák voltak. A pénzügyőrök lőszerrel visszaélés miatt feljelentették a szegedi rendőrkapitányságon. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Az elmúlt évekhez képest júliusban 4%-kal csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten 110 000 forint volna havonta egy kiadó szoba. Egy 40 négyzetméteres lakást 200 000 forintért lehet bérelni. A legnagyobb egyetemi városokban átlagosan 130 000 forintot kérnek egy kisebb lakásért. Több fegyvere is volt annak a férfinak, aki gyúlékony anyagot locsolt szét, majd lángra lobbantotta azt a New York-i Szövetségi Bevándorlási Hatóság épületénél. A kisebb robbanásban a biztonsági személyzet egy tagja, valamint egy civil könnyebben megsérült. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, légfegyvereket, késeket, valamint buzótvágót is találtak nála. A támadó korábban az amerikai hadseregben szolgált. Végül a várható időjárásról. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 22-én szerdán. A hét közepén marad a szeles, napos, gomoly felhős idő egy-egy futózáporral, 28-29 fok körüli maximumokkal, és a következő napokon is erre lehet számítani. Holnap egy fokkal több felhő, pénteken szintén napos idő, itt-ott záporral, egy-egy zivatarral végig, 25-30 fok közötti kellemes maximumokkal. Ugyancsak változatlan, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereire ébredhetünk, készülődhetünk, vagy utazhatunk A-ból B-be. Eve és Gwen Stefanian.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok, július 22-e friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék, például a Faith No More-tól. És itt lesz Curtis is Charlie-val. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felé.

Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.

0: A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a Fővárosban és Hajdú-Bihar vármegyében lehet számítani. Zenehatárok nélkül elnevezéssel 39. alkalommal rendezik meg a Balassagyarmati Nemzetközi Muzsikus Tábort, versenyt és művészeti fesztivált július 21-e és 30-a között a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában. 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt a muzsikus táborban. Két alkalommal Eckhardt Gábor zongora művész vezetésével szakmai beszélgetéseket is tartanak gyakorlásról, színpadi megjelenésről, a muzsikus életmódról, a pedagógus és a hallgató etikus magatartásáról. 200 darab vadászfegyverhez való lőszert találtak egy francia állampolgárságú férfi poggyászában a pénzügyőrök a röszkei határátkelő helyen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Csongrád-Csanád vármegyei adó és vámigazgatósága tájékoztatása szerint a Szerbiából érkezett sofőr nem jelentett be vámköteles árut, azonban a tételes vizsgálatkor kiderült, hogy autója csomagterében nem csak ruhák voltak. A pénzügyőrök lőszerrel visszaélés miatt feljelentették a szegedi rendőrkapitányságot. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Máré vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű közösségi oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna vármegyei Simontornyán. Az elmúlt időszakban több lopás is történt a településen, a tolvaj egy 22 éves helyi lakos volt. A rendőrök a sorozatos betörések miatt egy ideje már figyelték. A férfi a napokban azonban bejelentést tett a körzeti megbízottnál, hogy az egyik pincében marihuána ültetvényt talált. A betörőt végül letartóztatták, a kannabisz termesztőt előállították. Végül a várható időjárásról. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok július 22-én a Magdolnák névnapján, őket és a szülinaposokat is meg lehet letni egy üzenettel. 0620 55 55 155 és ha dugó baleset van, a közlekedési ír is ugyanide jöhet. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hamarosan Baby D jön és az I Need Your Lovin, de csak Ájdakor és Fedlagrand után a Besten.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék július 22-e van. Magyarországon ez a nap a Nándorfehérvári diadal emléknapja, amely az 1456-os törökök feletti történelmi győzelemnek állít emléket. De hogy mi minden történt még ezen a napon a múltban, egy picit később sort kerítünk rá. Addig is nagyon jó zenékkel készültem. Faith No More, Easy, mindjárt Curtis jön Charlie-val, maradunk végig. Most pedig Kylie Minogue folytatja On a Night Like This a Besten.
1: Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 22-e friss hírei vannak soron rögtön 7:30. Egy-két szó előjáróban folytatódik a tegnapihoz hasonló kicsit szeles, mérsékelten meleg, napos, gomoly felhős idő, egy-egy kisebb futózápor benne van a pakliban, és benne van a playlistben, már látom is, a hírek utáni első zene, amely a KLF dala, a Justified and Ancient.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar vármegyében lehet számítani. Zenehatárok nélkül elnevezéssel 39. alkalommal rendezik meg a Balassagyarmati Nemzetközi Muzsikus Tábort, versenyt és művészeti fesztivált július 21-e és 30-a között a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában. 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt a muzsikus táborban. Két alkalommal Eckhard Gábor zongora művész vezetésével szakmai beszélgetéseket is tartanak gyakorlásról, színpadi megjelenésről, a muzsikus életmódról, a pedagógus és a hallgató etikus magatartásáról. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Az elmúlt évekhez képest júliusban 4%-kal csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten 110 000 forint volna havonta egy kiadó szoba. Egy 40 négyzetméteres lakást 200 000 forintért lehet bérelni. A legnagyobb egyetemi városokban átlagosan 130 000 forintot kérnek egy kisebb lakásért. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna vármegyei Simontornyán. Az elmúlt időszakban több lopás is történt a településen. A tolvaj egy 22 éves helyi lakos volt. A rendőrök a sorozatos betörések miatt egy ideje már figyelték. A férfi a napokban azonban bejelentést tett a körzeti megbízottnál, hogy az egyik pincében marihuána ültetvényt talált. A betörőt végül letartóztatták, a kannabisz termesztőt előállították. Új importvámot vett ki több kanadai termékre az amerikai elnök. Donald Trump már aláírta az erről szóló rendeletet. A dokumentum 50%-os plusz illetéket állapít meg több a szomszédos országból érkező importcikkre. A jogszabály a tervek szerint 30 nap múlva lép hatályba. A Fehérház szerint a döntést az indokolja, hogy az ottawai parlament több megtorló intézkedésekkel válaszolt a korábban bevezetett amerikai vámokra. Végül a várható időjárásról. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 22-én szerdán. Sok boldogságot kívánok a Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 132 éve a mai napon megtartották az első autóversenyt Franciaországban. Boldog 80. születésnapot kívánunk gyermekkorom egyik nagy nevettetőjének, Markos György humorista előadó művésznek. 79 éve ezen a napon született Don Henley, 7-szeres Grammy-díjas amerikai zenész, az Eagles alapító tagja, majd szóló énekese. 72 éve ezen a napon született Aldi Meola, amerikai jazzgitáros zeneszerző. És ma 34 éves Selena Gomez, mexikói származású amerikai énekes, színésznő, táncosnő. Sok boldogságot kívánok még egyszer minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, figyelem az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, a 19-es kilométernél egy műszaki hibás kamiont kell kerülgetni. Ez okoz kisebb torlódást. Jó utat, ha van közlekedési hír, várom én is. 0620 55 55 155. 8 után játszom majd George Michael dalát. És szól Ákosi is.
2: Te is látod, mi tesszük a világ.
1: Pillanatokon belül 8 óra, tehát jó reggelt, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelen.

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.

0: A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar vármegyében lehet számítani. Zenehatárok nélkül elnevezéssel 39. alkalommal rendezik meg a Balassagyarmati Nemzetközi Muzsikus Tábort, versenyt és művészeti fesztivált július 21-e és 30-a között a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában. 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt a muzsikus táborban. Két alkalommal Eckhardt Gábor zongora művész vezetésével szakmai beszélgetéseket is tartanak gyakorlásról, színpadi megjelenésről, a muzsikus életmódról, a pedagógus és a hallgató etikus magatartásáról. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Az elmúlt évekhez képest júliusban 4%-kal csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten 110 000 forint volna havonta egy kiadó szoba. Egy 40 négyzetméteres lakást 200 000 forintért lehet bérelni. A legnagyobb egyetemi városokban átlagosan 130 000 forintot kérnek egy kisebb lakásért. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Máré vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű közösségi oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna vármegyei Simontornyán. Az elmúlt időszakban több lopás is történt a településen. A tolvaj egy 22 éves helyi lakos volt. A rendőrök a sorozatos betörések miatt egy ideje már figyelték. A férfi a napokban azonban bejelentést tett a körzeti megbízottnál, hogy az egyik pincében marihuána ültetvényt talált. A betörőt végül letartóztatták, a kannabisz termesztőt előállították. Végül a várható időjárásról. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Például a Nanától a Lonely, de érkezik nem sokára a Sean Paul Sasha-val I'm Still in Love, az órát a gitárlegenda Carlos Santana indítja. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságukat töltőknek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Egészen jól járhatóak hazánk útjai, autópályái. Nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem. Egy-kettőt leszámítva, a Taksony és Áporka között az 51-es főúton a 29-es kilométernél egy kis teherautó árokba hajtott. Váltakozó irányban halad a forgalom, és szintén az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán egy lerobbant kamiont kell kikerülni. Emiatt lassabb ott a haladás. Jó utat, a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re várom.

A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a Fővárosban és Hajdú-Bihar vármegyében lehet számítani. Zenehatárok nélkül elnevezéssel 39. alkalommal rendezik meg a Balassagyarmati Nemzetközi Muzsikus Tábort, versenyt és művészeti fesztivált július 21-e és 30-a között a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában. 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt a muzsikus táborban. Két alkalommal Eckhardt Gábor zongora művész vezetésével szakmai beszélgetéseket is tartanak gyakorlásról, színpadi megjelenésről, a muzsikus életmódról, a pedagógus és a hallgató etikus magatartásáról. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Az elmúlt évekhez képest júliusban 4%-kal csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten 110 ezer forint volna havonta egy kiadó szoba. Egy 40 négyzetméteres lakást 200 ezer forintért lehet.

0: Bérelni. A legnagyobb egyetemi városokban átlagosan 130 ezer forintot kérnek egy kisebb lakásért. Megérkezett a földrengés sújtotta Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött hazánk az uniós humanitárius művelet keretében. Venezuelát egy hónapja két erős földrengés rázta meg. A katasztrófában több mint 5000 ember vesztette életét, csaknem 17 ezeren megsérültek, akár 50 ezeren eltűntek, és csaknem 18 ezeren váltak hajléktalanná. Új importvámot vett ki több kanadai termékre az amerikai elnök. Donald Trump már aláírta az erről szóló rendeletet. A dokumentum 50%-os plusz illetéket állapít meg több a szomszédos országból érkező import cikkre. A jogszabály a tervek szerint 30 nap múlva lép hatályba. A Fehérház szerint a döntést az indokolja, hogy az ottawai parlament több megtorló intézkedésekkel válaszolt a korábban bevezetett amerikai vámokra. Végül a várható időjárásról. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Ezt FM, a legjobb zenék. Look at me címmel, Jerry Halliwell Horner dala következik. Lánykori nevén Jerry Halliwell, Ginger Spice, ő is ott volt, a hétvégén nagy buli volt, ugyanis elkelt az utolsó fűszeres lány, férhez ment Melanie C, modell barátjához, majdnem a teljes Spice Girls ott volt, kivéve Victoria Beckhamet, aki Amerikában tartózkodott a foci VB-n férjével, David Beckhammel, viszont ő tervezte Mel C mennyasszonyi ruháját.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az OpenAI egyik mesterséges intelligencia ügynöke kijutott az internetre, majd önállóan feltört egy másik platformot. Erről is lesz szó a következő órában. Deja vu-ban. Terminátor? Pánik. Ja, ez a Honeybees dalának címe, ők is jönnek. És itt lesz a Cardigans Tom Jones-szal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 9 óra a legfrissebb hír összefoglalóval folytatjuk, aztán újból a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 30 50-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar vármegyében lehet számítani. Zenehatárok nélkül elnevezéssel 39. alkalommal rendezik meg a Balassagyarmati Nemzetközi Muzsikus Tábort, versenyt és művészeti fesztivált július 21-e és 30-a között a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában. 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt a muzsikus táborban. Két alkalommal Eckhard Gábor zongora művész vezetésével szakmai beszélgetéseket is tartanak gyakorlásról, színpadi megjelenésről, a muzsikus életmódról, a pedagógus és a hallgató etikus magatartásáról. 200 darab vadászfegyverhez való lőszert találtak egy francia állampolgárságú férfi poggyászában a pénzügyőrök a röszkei határátkelő helyen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Csongrád-Csanád vármegyei adó és vámigazgatósága tájékoztatása szerint a Szerbiából érkezett sofőr nem jelentett be vámköteles árut, azonban a tételes vizsgálatkor kiderült, hogy autója csomagterében nem csak ruhák voltak. A pénzügyőrök lőszerrel visszaélés miatt feljelentették a szegedi rendőrkapitányságon. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Az elmúlt évekhez képest júliusban 4%-kal csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten 110 000 forint volna havonta egy kiadó szoba. Egy 40 négyzetméteres lakást 200 000 forintért lehet bérelni. A legnagyobb egyetemi városokban átlagosan 130 000 forintot kérnek egy kisebb lakásért. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna vármegyei Simontornyán. Az elmúlt időszakban több lopás is történt a településen. A tolvaj egy 22 éves helyi lakos volt. A rendőrök a sorozatos betörések miatt egy ideje már figyelték. A férfi a napokban azonban bejelentést tett a körzeti megbízottnál, hogy az egyik pincében marihuána ültetvényt talált. A betörőt végül letartóztatták, a kannabisz termesztőt előállították. Végül a várható időjárásról. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
2: Előttük még egy friss közlekedési info Balástól, aki azt írja, M3, M0-as csomópont után Gödöllő felé új terelést építenek. Dugóban. Köszönjük szépen. 0620 55 55 155 idejött, és jönnek a 90-es és 2000-es évek olyan ikonikus dalai, mint az OMC-től a How Bizarre, Alicia Keys-től a No One, elsőként pedig a Kosiné, a Catch. 4 perc elmúlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, a Honey Beast dala szólt Pánik címmel, és hát ez az, ami eluralkodik az emberen, az ilyen és ehhez hasonló hírek hallatán. Önálló életre kelt egy mesterséges intelligencia ügynök, kiszökött az internetre, ott pedig feltört egy másik platformot. Az OpenAI beszámolója szerint ellenőrzött környezetben tesztelte legfejlettebb modelljeit, amikor a szóban forgó Emmy ügynök a teszt célja ellenére kijutott az internetre, ezt követően saját kezdeményezésére hatolt be egy másik platformra. Az incidens pedig azt mutatja, hogy a legfejlettebb AI modellek képességei már megközelítik az állami szintű hacker csoportokét, és számítani kell a hasonló esetekre a jövőben is. No comment, csak egy dalcím. How bizarre, mennyire bizarr, jön az OMC a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.

ne árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best FM, a legjobb zenék. Nagy a dugó az M0-áson, a Megyeri híd felé az M5-ös csomópontban, az M5-ösre lehajtó ágon. Ha valaki tudja a pontos okát, írja meg 0620-55-55-155. Addig is érkezik a svéd Cardigans Tom Jones-szal, mindjárt az Irie Mafia, most pedig Király Viktor a Besten.

Ezt FM, a legjobb zenék. Nincs jó hírem a héten szabadságukat töltőknek. Nem lesz hamisítatlan strandidő. Mérsékelten meleg 22-27 fok közötti maximumra, néha napsütésre, néha gomoly felhőkre, szélre, és minimális eséllyel 1-2 futózáporra is készülnünk kell.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után igazi nyári zenével folytatódik a szerda délelőtt, jön az Afro Medusa. A magyarok közül pedig egy első emelet feldolgozással az Art Avenue, biztosan.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 10 óra, a friss hírek után jönnek újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
4: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a Fővárosban és Hajdú-Bihar vármegyében lehet számítani. Zenehatárok nélkül elnevezéssel 39. alkalommal rendezik meg a Balassagyarmati Nemzetközi Muzsikus Tábort, versenyt és művészeti fesztivált július 21-e és 30-a között a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában. 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt a muzsikus táborban. Két alkalommal Eckhard Gábor zongora művész vezetésével szakmai beszélgetéseket is tartanak gyakorlásról, színpadi megjelenésről, a muzsikus életmódról, a pedagógus és a hallgató etikus magatartásáról. Július 22-től újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Az elmúlt évekhez képest júliusban 4%-kal csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten 110 ezer forint volna havonta egy kiadó szoba. Egy 40 négyzetméteres lakást 200 ezer forintért lehet bérelni. A legnagyobb egyetemi városokban átlagosan 130 ezer forintot kérnek egy kisebb lakásért. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna vármegyei Simontornyán. Az elmúlt időszakban több lopás is történt a településen. A tolvaj egy 22 éves helyi lakos volt. A rendőrök a sorozatos betörések miatt egy ideje már figyelték. A férfi a napokban azonban bejelentést tett a körzeti megbízottnál, hogy az egyik pincében marihuána ültetvényt talált. A betörőt végül letartóztatták, a kannabisz termesztőt előállították. Végül a várható időjárásról. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként a Black Eyed Peas-től, akik idén hatalmas meglepetést okoztak, az amerikai énekesnő Fergie hosszabb szünet után újra csatlakozott a csapathoz, és együtt is turnéznak, fellépnek többek között idén nyáron Norvégiában, Svédországban, Lengyelországban és Horvátországban is. Azt beszéli már az egész város, szólt annó a Scorpio dala, hogy újra dübörög a banda. Don't lie, Max M. Leventa vagyok.
1: Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Vagy átmozizhatnánk, ha rossz az idő, Best FM a legjobb zenék, az 54 című film legendás betétdalával, az If You Could Read My Mind-dal folytatódik a szerda délelőtt, és ha már mozi a héten, a következő filmpremierek jönnek a teljesség igénye nélkül. A Sivatag fiai egy francia családi film, egy argentin vígjáték argentin történetek címmel, és egy Cirque du Soleil cirkuszfilm a legendás társulattól.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, terelést építenek az M3-ason Vásárosnamény felé. A 13-as és a 19-es kilométer között a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 1 kilométert. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé Gyál térségében, a 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a több mint 2 kilométeres torlódás már az M0-ás felől érkezőket is megakasztja. A 84-es főúton Sárvár közelében korábban a 65-ös kilométernél egy kis busz és egy kis teherautó ütközött, frontálisan a főutat lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy holnap érkező hidegfront miatt csapadékosabbra fordulhat az időjárás, részletek a hírek végén. Aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Stuckaboo-tól, vagy a Jetlag-től. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Tíz éves vasúti fejlesztési program indul. Vihar és tornádó veszély miatt van zárlat több fontos amerikai reptéren. Itthon talán keleten jöhet záporzivatar. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új vonatokat, vonalakat, 21. századi vasutat hoz a Baross Gábor terv. Erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a magyar vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program keretében egyebek mellett biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, a fővonalakon a 100 km per órás átlagsebességet, a kötött pályás összeköttetést Budapesttel. Fejlesztik a kistérségi közlekedést és a vidéki nagyvárosok agglomerációs közlekedését tramtrénekkel. A járműflotta megújul, Intercity és HÉV szerelvényeket szereznek be. A tervek között szerepel a reptéri vasút és a 10 legforgalmasabb vasútállomás azonnali felújítása is. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren kíváncsiak, melyik egyetemre főiskolára jutottak be, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Hagyományos népviseletekből és népművészeti motívumokkal díszített modern ruhákból nyílik kiállítás Szegeden. A hagyományok házatárlatát szegedi elemekkel egészítették ki a Móra Múzeum szakemberei, a gyűjtemény évvégéig látható a Fekete Házban. Vihar és tornádó veszély miatt nem fogad járatokat az Egyesült Államok több fontos repülőtere. A zárlat érinti például New York három nagy repterét, valamint Boston, Philadelphia és Washington légi kikötőit. Ez az egész országban fennakadásokat okozott a légi közlekedésben. Helyi idő szerint tegnap délután már mintegy 4000 járat késett, csaknem 2000-et pedig töröltek. Többnyire napos időre készülhetünk, gomoly felhőkkel. Néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar, főleg az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők érkeznek, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Blast FM. A legjobb zenék. Blast FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kínos tátogás és teljes káosz, senki se kérte, senki se fog emlékezni rá, ilyen és ehhez hasonló szalagcímek. Madonna foci VB döntős fellépéséről valóban nem volt egy top produkció, fogalmazunk így. Ő jön Britneyvel, Me Against the Music, nem sokára Whitney Houston, és még ebben az órában Sophie Alice Baxter is énekel, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ízig vérig pop a 90-es évek elejéről Svédországból. Ez a Stuckaboo és a Here We Go. Ezek a bizonyos pop slágerek pedig ma is mixben szólnak, mint ahogy a minden szerdán a Nightshipben. 6-tól a házigazdától, Wildboytól, 7-től DJ Effendi-től.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Jó pár helyen óriási dugó van autópályáinkon. Az egyik ilyen helyszín az M0-as, az M1-es felé, ahol a Hárosi Duna hídon burkolatjavítás zajlik. A 16-os kilométernél a két külső sávot lezárták, a torlódás majdnem 10 kilométeres. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyös közelében, a 79-es kilométernél a külső sávot zárták le, a torlódás pedig már ott is meghaladta a 2-3 kilométert. Az M5-ösön is munka folyik, Röszke felé Gyál térségében burkolati jeleket festenek, a 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, és a több kilométeres torlódás már az M0-ás felől érkezőkre is hatással van. Lejjebb Lajos Mizsénél szintén dolgoznak a külső sávon, a 72-es kilométernél jó pár kilométeres torlódás alakult ki. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetők.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Simply Red Sunrise című dalát már Majoros Rita indítja a hírek után. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap reggel is. Max Levente vagyok, hello!

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új vonatokat, vonalakat, 21. századi vasutat hoz a Baross Gábor program. Ritka tengeri medvét láthattak az Adrián. Nem lesz annyira meleg odakint. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indult, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosokat, városi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Több ezer flakon hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya rajkai határátkelőjénél ellenőrizték a járművet, és a raktérben silány hamisítványokra bukkantak. A NAV több mint 4000 flakonnyi terméket foglalt le és eljárást indított. A hamisítványok több mint 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Tengeri medvét láttak az Adrián, amint egy 2 méter hosszú szürke mediterrán barátfóka a tenger észak-dalmáciai részén bukkanhatott fel hétvégén egy szemtanú szerint. A ritka és különleges faj eltűnőben van erről a vidékről. Szépen süthet a nap a gomoly felhők mellett, bár néhol zápor, zivatar is érkezhet, erre leginkább az Ósz-Szeged vonal mentén számíthatnak. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-északnyugat felől újabb felhők rohamoznak, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csoda szép szerdát kívánok mindenkinek, igazán kellemes délutánt, és jó étvágyat az ebédelőt neki délután pár perccel. Én Majoros Rita vagyok, töltsék velem a következő jó néhány órát, isteni slágereket készítettem be, hogy így a hét közepét kibírjuk együtt. A Simply Reddel indítom is az órát és az egész délutánt, már itt is a Sunrise.
0: Best

Vesztefem a legjobb zenék. Rácz Gergő után Inika Mozi viszi tovább a lendületet és a délutánt. Én Majoros Rita vagyok, remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát itt ezen a frekvencián és ezen a délutánon. Hát Inika Mozi tényleg azért jön, hogy egyszerűen csak jól érezzük magunkat, és hát remélem, hogy eddig így telt a szerdájuk, és hogy velem folytatják. Én a fodrásztól jövök, tudják, ez most pont ez a helyzet, amikor az ember megy az utcán, minden kirakatban az új frizuráját nézi. Mondjuk ez egy rádió, szóval itt a kollégákon kívül nem sok mindenki látja, na de a lényeg az érzés, úgyhogy ilyen lendületet kívánok ma tényleg délután mindenkinek. Én a legjobb zenékkel ezt hozom, hozok napkérdését is, közlekedési információkat is, úgyhogy tartsanak velem. Na de most már annyit beszéltem Inikámoziról, hogy jön a Here Comes the Hot Stepper, mi más? Itt a Best FM-en.

0: lajta pihenő lehajtóágát, úgyhogy a pihenőhely ideiglenesen nem megközelíthető. Hasonló információkkal jövök egész délután, ha önök is látnak valamit, tényleg bármit az ország útjain, 0620 55 55 155 ide írják meg. Én várom ma is az útinfókat, balesetet látnak, bármit tapasztalnak. Nagyon köszönöm, ha jelzik, én pedig gyorsan tovább tudom adni az infót a többieknek. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Honeybees-dal lezárta az órát, ez volt a Védtelen, de megyünk és dúdolunk tovább, hiszen pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek. Utána Krisztina Aguilera nyitja majd az órát egy igazán vagány dallal. Jön a Dirty! Margaret Island, és itt lesz a Valahol dallal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap este derülnek ki a felvételi ponthatárok. Füstmentesek lehetnek a spanyol strandok és az éttermek teraszai. Napos gomoly felhős az idő, néhol záporokkal. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Érkeznek holnap este a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén mintegy 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület tagjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemős, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Teásdobozokban érkezett kábítószer Tájföldről Magyarországra. A csomagot postán küldték, a pénzügyőrök több mint 2 kg droggyanús növénytörmeléket találtak benne. A címzett egy budapesti férfi volt. A pakkot egy gárdonyi postán vette át egy hete, ekkor csaptak le rá a rendőrök. Lakását, nyaralóját és autóját is átkutatták. Itt, illetve egy újabb küldeményben még több kilónyi hasonló kábítószerre bukkantak. A feladót, egy gyulai férfit 2 nappal később fogták el, amikor repülője leszállt Ferihegyen. Újabb 3 embert ölt meg a Hanta vírus. Az áldozatok Venezuelában haltak meg, egy családhoz tartoztak, de az egészségügyi tárca nem talált bizonyítékot arra, hogy a fertőzés emberről emberre terjedt volna át. Rajtuk kívül még 2 egészségügyi dolgozó halálát is vizsgálják az ország egy másik részében. Betilthatják a dohányzást a strandokon és a vendéglátóhelyek teraszain Spanyolországban. A kormány tervezete szerint emellett 18 éves kor alatt elektronikus cigarettát, nikotintartalmú és nikotinmentes eszközöket, vízipipákat sem használhatnának a fiatalok. A Spanyol Vendéglátóipari Szövetség tiltakozik a törvénymódosítás ellen. A szervezet szerint a teraszokra vonatkozó korlátozás csupán más szabadtéri helyszínekre terelné a dohányosokat. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Többnyire napos időre készülhetünk, gomoly felhőkkel. Néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar, főleg az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők érkeznek, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután, 1 óra után is 4 perccel mindenkinek. Majoros Réta vagyok, gyerünk együtt tovább, mert hogy olyan zenéket hozok, amikkel aztán isteni lesz a délután, mint a Pets and Small és a Feel Good, vagy éppen a Limp Bizkit és a Behind Blue Eyes. Krisztina Aguilera, ahogy ígértem, egy nagyon-nagyon vagány dallal érkezik, sőt, talán a legvagányabb dalával. Indul a Dirty, szép napot!

Best FM a legjobb zenék, a Hősök maradok bent dala után meghoztam a nap kérdését. Sokan strandon hallgatnak egyébként Best FM-et, úgyhogy arra gondoltam, hogy strandkönyveket ajánlhatnánk egymásnak. Ki milyen könyvet olvas nyaraláson, vagy van, aki inkább rejtvényfejtő? Van egy kolléganőm, aki inkább arra szavaz, jó öreg skandi, abban nem lehet hiba. Na de ki milyen könyvet olvas a strandon, illetve mit ajánlana azoknak, akik hamarosan akár strandra indulnak, és szeretnének valamit olvasni. Én egyébként bevallom őszintén, az ilyen kis könnyed olvasmányokat szoktam ilyenkor magammal vinni. Alapvetően nem nagyon olvasok romantikus regényeket, de ilyenkor azért ezeket részesítem előnybe. Régen ugye voltak ezek a Júlia, Tiffany, stb. Ilyen kis ponyvák, na azokat is szerettem még. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöttnek ezek az ajánlások. Na mellé pedig zenei ajánlatok. Iri Mafia, Bajnok, hamarosan itt a Best FM-en, előtte Dimples D, Saka DJ.

Best FM, a legjobb zenék. Az M0-es autó déli szektorán a Hárosi Dunahídon burkolati javítás folyik az M1-es autópálya felé. A 16-os kilométernél a belső sáv zárva van, a torlódás már több mint 5 kilométeres, úgyhogy akár fél óra

0: is lehet a plusz menetidő. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van. Megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A szuperhírod alatt hallgattuk, ez volt az utolsó boldog nyár. Na, de gyerünk tovább, mert 2 óra előtt állunk pár perccel, jönnek a legfrissebb hírek mindjárt, utána pedig a Kelemen kabátban is Eküd dalát hozom. Ez a Maradjatok gyerekek! És itt ez az Aqua is a Barbie Girl-lel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tíz éves vasúti fejlesztési program indul idehaza. Mától vasárnapig tart a Campus Fesztivál Debrecenben. Itt-ott jöhetnek záporok, zivatarok a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a NEBIH elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a járvány.
1: Megnyitja kapuit ma a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a látogatókat. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek arra, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Második világháborús bomba és 100 éves hajóroncs került elő az Apadó-Duna horvátországi szakaszán. A 100 kilós robbanóeszközt Kiskőszeg közelében fedezték fel, a rendőrség megsemmisítette. A roncs Apátinál csaknem 90 éve pihenhet a folyó medrében, és most tisztán látszik az alacsony vízállás miatt. A hajó annak idején valószínűleg szemet szállított, de valamiért elsüllyedt. Szépen süthet a nap a gomoly felhők mellett, bár néhol zápor, zivatar is érkezhet, erre leginkább az Ószt-Szeged vonal mentén számíthatnak. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők rohamoznak, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a legizgalmasabb slágerek a kedvenc időszakunkból, a 90-es 2000-es évekből. Én Majoros Rita vagyok. Most mondanám, hogy én is a 90-es 2000-es évekből jövök, de a 80-as évekből. Viszont a legjobb zenék ebben az időszakban szóltak, úgyhogy kezdek is egy ilyennel. Soul Searchers és a Feel in Love. Ezzel indulunk, szép napot!
0: Best FM!

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy ki mit visz magával a strandra olvasgatni, vagy inkább skandi, vagy sudoku? Ez a mai kérdés. Kati azt írja, én mindig viszek egy romantikus regényt, mire hazérünk a nyaralásban legalább kettőt kiolvasok. Norbi csak is szigorúan krimiket visz magával, a strandon valahogy még izgalmasabb egy jó nyomozós történet. Lehet, hogy igaza van. Bence azt írja, hogy ő általában mangákat olvas, könnyű, gyors, kikapcsol, főként, hogyha valami könnyedebb picit a témája. 0620-55-55-155, ez az SMS Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az ajánlatokat, ajánlásokat. Ha egyébként van konkrét könyvcím is, azt is szívesen várom, amit úgy szívesen olvasgatnának a strandon. Én nem sokára megyek egy kicsit pihengetni, úgyhogy tényleg begyűjtögetem ezeket az ötleteket, és szerintem másnak is jól jön. Úgyhogy ne szíd alával, már megy is tovább a délután. Never be the same again. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Budapestről kaptam egy információt, hogy Róbert Károly körút és a Lehel utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy Petinek köszönöm az infót, ott kell figyelni, de írta valaki név nélkül, hogy a Bach csomópontban is baleset történt a Hegyalja úton. Nagyon-nagyon köszönöm az infókat. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is ezeket az útinfókat. Az M9-esen Bogyiszló térségében a 12-es kilométernél egy autó és egy teher autó ütközött, forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is mindenki útinfóját, bármerre járnak az országban. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodaszép szerda délután mindenkinek, Baján és a környéken, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják. A következő három órában egymás után hozom a legnagyobb kedvenceket, csak is a legjobb dalokat. Hamarosan Gabriellel jön majd a Dreams, itt lesz Jack Radich és a No Matter. Most pedig Sergio Mendez és a Black Eyed Peas indít. Ez a Más Kanada.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Beszéljünk az időjárásról, mire számíthatunk. Vajon a következő napokban, hát holnap többfelé erősen megnövekszik a felhőzet. Jön ugye ide a térségbe is egy hidegfront, ennek hatására pedig elszórtan kialakulhatnak majd záporok, zivatarok. Élénk erős lesz a szél, ettől nem búcsúzunk el sem csütörtökön, sem pénteken. A csúcs pedig 22 és 30 fok között alakul majd holnap. Baján inkább közelebb leszünk állítólag a 30 fokhoz, mint a 22-höz. Arra inkább az északnyugati-nyugati tájakon kell készülni. Pénteken amúgy a napos időt északkeleten zavarják gyakran gomoly felhők, itt már záporok, zivatarok ismét kialakulhatnak, bár nem sok. Élénk sokfelé erős lesz a szél, ez marad ugye, ahogy ígértem pénteken is. A reggeli hűvös után, hát 22 és 28 fok között alakul majd a maximum, 6 és 15 lesz hajnalban, a minimum, erre számítani Baján. Szombaton már erős UV-sugárzás, 30 fokhoz közeli maximum, erre lehet készülni. Vasárnap jön egy pici csapadék, lehet, hogy nem is pici, de ettől függetlenül rossz idő nem lesz. Azt mondják, hogy akkor is elérhetjük a 30 fokot. Meglátjuk, most viszont tutira jönnek a kedvencek. Ed Sheerannel, már is a Shivers a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a Fővárosban és Hajdú-Bihar vármegyében lehet számítani. Zenehatárok nélkül elnevezéssel 39. alkalommal rendezik meg a Balassagyarmati Nemzetközi Muzsikus Tábort, versenyt és művészeti fesztivált július 21-e és 30-a között a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában. 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt a muzsikus táborban. Két alkalommal Eckhard Gábor zongora művész vezetésével szakmai beszélgetéseket is tartanak gyakorlásról, színpadi megjelenésről, a muzsikus életmódról, a pedagógus és a hallgató etikus magatartásáról. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piactér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tett eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. Július 22-től újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, szaunaszeánszokkal, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Késsel támadt turistákra egy álmokfutó az athéni Akropolisz bejáratánál. Egy férfi súlyosan, egy nő könnyebben megsérült. Mindkettejüket kórházba vitték. Az elkövetőt a rendőrök őrizetbe vették. Információk szerint a gyanúsított egy mentális problémákkal küzdő, 60-as éveiben járó görög férfi. Végül a várható időjárásról. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: 94.3-on nézzünk körül az utakon. Autósok úton lévők, tehát figyelem. Bajánál munkálatok most is az 51-esen. A 152-155-ös kilométer kő között félpályás lezárás mellett aszfaltoznak. Süködnél szintén munkálatok az 51-esen. A 147-es kilométer kőnél dolgoznak az 55-ösen Baja belterületén a 98-as kilométer kőnél. Munkálatok most Baja Bács-Szentgyörgy összekötőn a 0-as kilométer kőnél. És hát az 51-esen Baja Bártöröten a 161-162-es kilométerkő között is számíthatunk útszükületre, ahogy egyébként szintén Baja belterületén a Szeremlei bekötőn a 0-as kilométerkőnél. Bácsbokotnál a Kelebi a Baja összekötőn sem árt óvatosabbnak lenni, ott a 49-es és 51-es kilométerkő között vannak munkálatok. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bárhol is autózzanak. Jennifer Lopez pedig jön a folytatásban, itt a Best FM-en, Baján és a környéken. Ez a Love Don't Cost a Thing.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello mindenkinek, nagyon-nagyon szép szerda délután. Ebben az órában is a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják itt Baján és a térségben. Hozom a legjobb zenéket. Nem sokára érkezik majd Melody Maker-rel a Moony Monday. Jön majd Spiller és Sophie Ellis Baxter kettőse a Groove Chat. Most pedig Arman Van Helden kezd, ez a My My My. 90.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Július 22-e van. Hát nézzük, hogy a kalendárium mit ír erre a napra. 570 éve 1456-ban a Nándorfehérvári diadal volt, ugye, ahol a Hunyadi János serege legyőzte a törököket. 92 éve született Louis Fletcher amerikai színésznek, aki egyetlen alakításért kapta meg az Oscar, a Golden Globe és a BAFTA díjat is. Szállakakuk fészkére volt az a bizonyos film, amiben szerepelt is, amiért díjesővel jutalmazták. 80 éve született Markos György humorista, előadó művész, ma 79 éve látta meg a napvilágot Don Henley, 7-szeres Grammy-díjas amerikai zenész, az Eagles alapító tagja, majd szóló énekes. 77 éves Shella Menken, Oscar-díjas amerikai zeneszerző, aki több Disney rajzfilm zenéjét írta meg, és 34 éves lett a mai napon Selena Mary Gomez, vagyis hát Selena Gomez, mexikai származású amerikai énekes, színésznő és táncosnő, 1992-ben született ő, hát Justin Bieber egykori kedvese, de most már sokkal boldogabb. Azt nem tudom, hogy ki mellett, de nem is ez a lényeg. A lényeg az viszont, hogy azért július 22-én itt Baján se feledkezzünk meg a Magdolnákról, hiszen ők a névnaposaink. A név héber eredetű Magdalén változata, jelentése Magdalai Torony bástya, hát boldogat nekik és minden ünneplőnek sok boldogságot Baján és persze a környéken is. Spiller és Sophie Ellis Bextor kettőse érkezik a Besten a folytatásban, ez a Groove Jet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Harmadik lett a Gemencerdő kollégája forgalomterelés baján, és átmenetileg zárva a múzeum. Köszöntöm Önöket, 2026. július 22-e van. Az Oxigén Média híreit hallják a bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Harmadik helyezést ért el az év erdésze verseny országos döntőjében Kovács Gábor, a Gemenc ZRT Szekszárd erdészetének kerületvezető erdésze. Vásáros Naményban számolt be róla a Gemenc ZRT. Az első versenynapon írásbeli tesztek, lövészet, illetve felismerési gyakorlatok szerepeltek a feladatok között. A második versenynap terepi programmal folytatódott, ahol erdőfelújítás leírása, famagasság, illetve fatérfogat becslés, gyérítés, jelölés, trófea becslés, illetve trófea minősítés várta a versenyzőket. Hétfőn délelőtt 11 óra 10 perc körüli időben Dunaföldvárról érkezett bejelentés anyagi káros közlekedési balesetről. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy egy helyi férfi közlekedett mezőgazdasági vontatóval a külső kertek közben a Deák tér felől a Vágóhíd utca irányába. A traktoros haladása során ittassága miatt elveszítette uralmát a gépjárműve felett, először balra hajtott le az útról a füves útpatkára, majd onnan visszakormányozta a járművet az úttestre, ezt követően ismét jobbra letérve nekiütközött egy ingatlan tégla kerítésének. Az ütközés következtében a kerítés egy része az ingatlan udvarára dőlt. A baleset során személyisérülés szerencsére nem történt, de a traktor és a kerítés is megrongálódott. Magyarországon 2013 óta zéró tolerancia van érvényben az ittas vezetés tekintetében. Ez a szabály minden gépi meghajtású járművet vezető személyre egyaránt vonatkozik. Az ügy részletei a Szekszárdi Hírek oldalán. Baján a Barbecue kisüzemi sör és street food fesztivál miatt július 22-e és 28-a között forgalmi korlátozásokra, illetve útlezárásokra kell számítani a belvárosban. A lezárások a Szent Imre teret, a Tóth Kálmán teret, valamint a Bartók Béla utca és a Széchenyi István utca egy szakaszát érintik, területenként, illetve időszakonként eltérő időpontokban. Fontos, hogy a lezárások idején a Vörösmarty Mihály utca egyirányosítása megfordul, a behajtás az Arany János utca felől, a továbbhaladás pedig a Táncsics Mihály utcán lesz biztosított. Szombaton és vasárnap hajnali 3 és délután 16 óra között az érintett útszakaszok a megszokott forgalmi rend szerint használhatók lesznek. A pontos időpontokat, az érintett utcákat és a helyszínrajzot a Bajaváros közösségi oldalán találják. Biskre, Paks kárpátaljai testvér településére látogatott Barnabás István alpolgármester és Mezősi Árpád nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok július közepén. A találkozón a testvérvárosi kapcsolatok ápolása mellett a tavalyi paksi adománygyűjtés eredményéről és a határon túli fiatalokat érintő programokról is szó esett. Paks és Visk képviselői a testvérvárosi együttműködés részeként évente legalább egyszer személyesen is felkeresik egymást. Legutóbb tavasszal a Viski delegáció járt Pakson a városnapja alkalmából, július 13-a és 15-e között pedig paksi küldöttség utazott Kárpátaljára. A látogatás egyik legfontosabb híre, hogy hamarosan megkezdődhet a Viski református templom sérült fa mennyezetének restaurálása. Augusztus 2-án és 8-án holdfénymozi lesz a festői Szálkaidó partján, Szekszárdtól nem messze. A lágyan ringó víz, a természet közelsége és a naplemente meleg fényei különleges atmoszférát teremtenek, tökéletes hátteret biztosítva a közös filmnézéshez. A részvétel ingyenes, a két film pedig az Üvegtigris és a Nagyfiúk. Karbantartás miatt átmenetileg zárva tart a paksi atomerőmű tájékoztató és látogató központja. Július 20-a és augusztus 2-a között nem fogad látogatókat az intézmény. A központ augusztus 3-án 8 órától fogadja újra az érdeklődőket, olvasható az atomerőmű közösségi oldalán, melyet a telepaks idéz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel itt Baján és a térségben. Fantasztikus eredményekkel zárt a horvátországi Trükvenciában megrendezett VAMNT világbajnokságot a Kira Dance Team csapata. Lehet, hogy nem jól mondtam, mondjuk a világbajnokságnak a pontos nevét, de ez nem is lényeg. A lényeg az, hogy a rangos nemzetközi versenyen 13 ország több mint 60 formációja és közel 3000 táncosa lépett színpadra, ahol a lányok 12 világbajnoki címet, valamint rengeteg dobogós és kiváló helyezést szereztek. Ez a siker a példás összefogás eredménye. A csapat tagjai 5 különböző településről, Bajáról, Bácsalmásról, Kiskunhalasról, Ásotthalomról és Kelebijáról járnak az edzésekre. Ráadásul a szakmai műhely elismertségét mutatja, hogy az oktatókat már több helyszíre is hívják tanítani a környező régiókban, így most 5 különböző település közössége is büszkén ünnepelheti a gyerekeket. A produkciók mögött álló szakmai munkáért és a lányok felkészítéséért Kiriné Nincsevics Kira és Kiri Dominik oktatók, valamint mentorátjuk Liptai Fruzsina feleltek. Az ő irányításukkal a csapat a hirtelen módosuló szabályzat és a csarnok kánikula ellenére is magabiztosan, fegyelmezetten teljesített. Az oktatók ezúton is hálásan köszönik a szülők egész éves áldozatos támogatását és bizalmát, a gyerekeknek pedig a kitartást és a rengeteg munkát. A csapat a nyári pihenő után szeptembertől új erővel és új célokkal folytatja a munkát. Gratulál nekik! Pontos eredménylista egyébként a sugopart.hu-n is elérhető. Itt a Besten a folytatásban pedig jön Glasgow-val a Something.

0: 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: Reklámot hallottak.
4: Már heti rendszerességgel riasztják a bajai mentőket súlyos rolleres balesetekhez is. Elég egy rossz mozdulat, egy váratlan akadály, vagy egy pillanatnyi figyelmetlenség, és már is súlyos sérülés lehet a vége. Az elektromos roller egyre népszerűbb közlekedési eszköz, ezzel együtt azonban a balesetek száma is évről évre nő, amelyek sok esetben megelőzhetőek lennének. Néhány éve még ritkaságnak számított, ma azonban szinte minden sarkon találkozhatunk olyan fiatalokkal és felnőttekkel egyaránt, akik sétálás vagy kerékpározás helyett elektromos rollerrel közlekednek. A kétkerekű járművek népszerűsége töretlen, ezzel párhuzamosan pedig a baleseti statisztikák is egyre kedvezőtlenebb képet mutatnak. A Netrix biztosító adatai szerint 2025-ben országszerte több mint 630 személyi sérüléssel járó elektromos rolleres balesetet regisztráltak, ami csak nem 3/4 évvel haladta meg az egy évvel korábbi számot. Az idei év első felében sem lassult a tendencia, ami ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a gyors és kényelmes közlekedési eszköz használata komoly felelősséggel is jár. Egy villanyrollerrel néhány perc alatt át lehet a várostám, ugyanennyi idő elég ahhoz, hogy egy figyelmetlen manőver vagy egy rosszul felmért helyzet súlyos balesettel végződjön. A jármű egyik legnagyobb előnye éppen az, ami a veszélyét is jelenti. Gyors, csendes és könnyen manőverezhető. Ugyanakkor a kis átmérőjű kerekek, a nagy sebesség és a kétkerekű felépítés miatt már egy kisebb úthiba vagy egy váratlan helyzet is elég ahhoz, hogy a vezető elveszítse az egyensúlyát. A közlekedésben olykor a másodperc töredékén múlik, hogy egy veszélyes helyzet balesettel végződik-e vagy sem. Koponyasérüléssel, csonttörés, de akár belső vérzéssel is járhat egy-egy rolleres baleset, sőt a maradandó szövődmények kockázata is fennáll, amikor valaki a két kerekűről esik a betonra, vagy ütközik össze egy gépkocsival, nyilatkozta a baum.hu-nak Reményi László, az Országos Mentőszolgálat Bajai Mentőállomásának mentőtisztje. A szakember hangsúlyozta, a legtöbb rolleres baleset nem elkerülhetetlen. A szabályok betartása, a körültekintő közlekedés és a megfelelő védőfelszerelés jelentősen csökkenti a súlyos sérülések kockázatát. Mindenről részletek tehát a baum.hu-n.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon-nagyon szép szerda délután mindenkinek, még mindig itt Baján és a térségben. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és ebben az órában is hozom a legjobb dalokat. Szóltam Pepával, nem sokára majd jön a show. Itt lesz velünk Dario G-vel a Sunshine, a Short Trick Timbaland, Mary Furtado és Justin Timberlake indítják be. Ez a Give It To Me.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 94.3-on nézzünk újra körül az utakon, autósok úton lévők, tehát figyelem, jelenleg munkálatok a Máté-Tálkai bekötő úton a 0-2-es kilométerkő között, a Tatáz a Bács-Bokod összekötőn is dolgoznak a 2-3-as kilométerkő között, és hát munkálatok elég sok egyébként jelenleg is, a Szeged-Bajab átaszik másodrendi főúton, például a 72-es kilométerkőnél, de Tatáz a belterületén szintén munkálatok a Tatáz a Bács-Bokod összekötőn a 0-1-es kilométerkő között, és a Tataháza Bácsalmás összekötőn is hasonló a helyzet. A 0-as és az 1-es kilométerkő között óvatosan, tehát mindenképpen arra felé. De egyébként, ha egy picit közelebb jövünk Bajához, akkor pont munkálatok és útkarbantartás zajlik a Baja-Váci-Szentgyörgy összekötőn is, a 0-24-es kilométerkő között, ahol egyébként félpályás lezárásra is lehet számítani. Óvatosan bárhol járjanak, jó utat, balesetmentes közlekedést. Itt a folytatásban pedig a Best and a Destiny's Child érkezik. Ez az

94 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Március elején kezdték el építeni Baján a Szentháromság úti kerékpárút újabb szakaszát a Hunyadi utcától az Attila Szabadság úti Y kereszteződésig. Aztán volt egy kényszerű hosszú leállás, de pár héttel ezelőtt újra mozgásba lendült minden. A múlt hét szerdán már arról kapott hírt a Sohopart.hu, hogy megkezdődött az aszfaltozás, és ez csütörtökre be is fejeződött. Bár még vannak hátra munkálatok, a hivatalos átadóról nem is beszélve, de a bringások már birtokba vették az új szakaszt a múlt héten. Használata azonban továbbra sem lesz a legegyszerűbb. A belváros felőre érkezve igazából semmi probléma nem lesz a Veselényi út kereszteződéséig. Ott viszont továbbra sem láthatjuk a biztonságos átsorolást lehetőségét a túlsó oldalra, ahol folytatódhat a kerékpárút. A városba befelé pedig nem tudunk majd végigjönni az új szakaszon, hanem a zebránál kell majd átsoroljunk a közútra. A kerékpárút szomszédságában egyébként távolsági busz megálló mellett egy új kerékpártároló is épült, ami az ingázóknak hasznos lehet. A Hunyadi úttól a Veselényi útig tartó korábban már meglévő szakaszt pedig ki tudja miért, de újra aszfaltozták. Biztos jobb lesz egy kicsit, de eddig sem volt rossz, főleg, hogy szinte senki nem használta a rövidsége miatt. Részletek és fényképes beszámoló, ha éppen nem járnánk arra, a sugopart.hu-n. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább Salt-n-Pepával, ez a Shoop.

a 94.3 Best FM, a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Nagyon-nagyon szép délután mindenkinek, és most már lassan-lassan szép estét, és nekem is el kell köszönnöm, hamarosan 6 óra. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallották, holnap délután 3-tól újra találkozunk itt a 94.3 Best FM-en Baján és a környéken. Tartsanak akkor is velünk, maradjanak most is, hiszen a legjobb zenék a folytatásban is szólnak. Nem sokára jön majd a Night Shift, ezen a napon egyébként Effendivel és a pop legjobbjaival, ha minden igaz. Én mindenkinek szép estét kívánok, jó időtöltést, jó zenehallgatást, ha pedig dolgoznak még, akkor nagyon-nagyon jó munkát és kitartást. Counting Crows és Van az a Carton 2-se pedig jön azonnal. Ez már is a Big Yellow Taxi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Egyre súlyosabb az Aszály idehaza. Új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatalnál, hamis bomba fenyegetés Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csaknem 90%-át sújtja szárazság. A Hungarometer szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben a megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Holnap este érkeznek a felső oktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal a felső oktatásért felelős elnök helyettese.
4: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
3: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármesteri hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől délkelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6-tól 7-ig én Whiteboy, 7-től szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 06255555 155 Viber és SMS számunk, és infókuk az bestfmbudapest.hu,

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Night Shift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Night Shift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nemigen várhatunk kiadós esőket, jövő héten is ülésezik a parlament, megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban, egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet, az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a ház és afrikai sertéspestis járvány.
1: Hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ezt légy szíves adásban más kisgyermekes szülők okulással, és ezt fejtsd ki, hogy hogy lehet az, hogy egy kar úgy néz ki hetekig, hogy el van törve, aztán kiderült, hogy mégsem?
5: Hát dióhéjban igen ez a sztori, de azért ennél azért
4: küzdelmesebb. De ez most ki légy szíves, mert
5: figyelj, röviden annyi, hogy a tavaszi, nyári szünet első napján, egyben a tábor első napján, az én drága lányom elment a táborba, 8 órakor, 9-kor eltörte a karját.
4: Ez elég
5: hogy ezt így kell berúgni a nyarat, most nyilván nyilván ő mondta, nincs aki semmi baj, hogy mondta, hogy ő bírja, nem kell segít, délutánra úgy beállt a karja, hogy ilyen derékszögbe így fogta, nem tudta kinyújtani, meg bedagadt, meg belinult, meg minden baja volt. Úgyhogy mondtam, jó, akkor irány az ügyelet, Helyipál kórházot, megnézték, megröggenezték, mondták, hogy jó, hát ez sanszosan el van törve, könnyeket fölött, ott begipszeljük. Gipsz, rátették, vissza kellett menni, lecsekkolták még egyszer, mondták, jó, akkor most rátesznek egy másik gipszet, ami már így ilyen nyitott, tehát csak egy ilyen merevítő rész van rajta, azt le lehet már így venni esetenként.
6: Igen.
5: És akkor mondták ott, hogy hát most, hogy nézik itt a röntgen felvételt, lehet, ez nem is volt eltörve, csak ilyen olyan foltok voltak ott, ami lehet, ilyen bevérzés volt, vagy nem tudom, mi volt, vagy rándulás, vagy valami, de nem rossz, hogy be volt gipszelve, tehát az jót tett neki, de hogy valószínűleg azért törés nem volt, csak így úgy látszott. Hát a papírra pedig azt írták, hogy törés, mindegy. Az a lényeg, hogy most már jó van. Azért hetekig izgalmas volt egy 11 éves kislánya. Így az élet.
4: De most akkor csak, hogy tényleg, hogy a lényegi részre koncentráljunk. Tehát akkor nektek van egy olyan papírotok, amin az van rajta, a törés.
5: Igen.
4: Biztosításotok van?
5: Van persze. Négy több kérdés. Elfedje levedet.
3: Best FM. A legjobb zenék.

0: zenék mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Nem akarok ilyen boomer lenni tényleg, de hogy így az AI korában, hogy már a telefonodon már bármit tényleg kettő gomnyomásból és egyáltalán, hogy szerintem föl se tudják fogni a fiatalok, hogy ez, hogy kiderült egy énekes duóról, hogy nem ők énekelnek, hogy ez akkora botrány volt a maga idejében, hogy erről, hogy ez még olyan mélyen ül így az emberi kollektív tudatalattiban, hogy ebből még csináltak filmet is. Tehát van Milli Vanilli film.
2: Hát igen, de ez a mikorosztályunknak szól kb. Vagy a még egyel idősebb generáció, de a mai fiatalnak lövésük nincs róla, hogy mi volt ez, meg hogy volt ez, meg még volt ez baj.
1: És akkor hát kihívások vannak ebben minden hétben, hogy másnak a zenére tátogjátok.
2: Most olvastam egyébként, hogy a valahol külföldön, nem tudom melyik országban, egy fesztivál szervező egy AI zene projektet hívott el fellépni.
1: És elmentek?
2: Csak kiderült, hogy tehát nem tud elmenni fellépni, meg nincs. Tehát hogy igazából, és akkor elnézést kellett kérni a látogatótól, hogy bocsánat, rosszul bukoltunk, mert hát valójában az, ami onda volt írva, az nem egy ember, hanem a szúló azt, aki vagy nem
3: Jézus.
2: Tudom. Tehát, egyébként ebből most óriás felfordulás van a piacon, ebből az AI történetből. Az egyik legismertebb ilyen DJ zene vásárló az a TrackSource. Ő például most bevezette július 1-től, hogy három kategória van. Megvizsgálják AI-jal, hogy a zenét AI-jal csinálták-e. Amit AI-jal csináltak, azt kukázzák, nem jelenhet meg náluk, tehát nem teszik föl, aha, nem adhatod el, nem jelenhet meg. Van egy másik, ami AI assisted, tehát gyakorlatilag
3: mondjuk a masteringet
2: használtál benne AI alapú dolgokat, de egyébként meg maga kreatív folyamat meg ez az emberi, és van, hogy teljesen emberi, és ezt így címkézik. És most ebből óriás felborulások vannak, hogy eleve az milyen vicces, hogy egy AI-jal csekkolják, hogy az AI csinálta az elét, tehát hogy AI-jal az AI ellen, igen. És akkor mi, hogyha rosszul azonosít, akkor mehetsz utána, hogy de hát egyébként nekem nem is, és akkor megy. Tehát egy óriás felfordulás. De például ugye, ami a Beatporton első, az egy másik ilyen zeneletölti oldal, a Hüzsel, Ultramate, és hogy hívják, Imael Angel, ugye magyar.
1: Ja, igen.
2: Magyar kötődés a történet. Az például a TrackSource-on nincs is fönt, pont azért, mert az egyébként egy AI zene volt.
1: Igen?
2: Eredetileg, persze. Nem tudtad?
1: Én csak itt a címlap sztorit hallottam,
2: az egy,
1: ugye.
2: Az hogy egy AI dal, hallani is rajta egyébként, az egy AI dal, TikTokon kezdett el felfutni, amit én láttam.
1: És akkor mi volt a magyar rész, amitől
2: hát ezeknek? Az Imael Angel, aki kirakta a TikTokra, ő magyar.
1: De nem is ő énekli?
2: Nem. Hát az egy szúnó projekt volt, ami kikerült a TikTokra, mert ő föltöltötte a saját TikTokjára, ott az virális lett, és onnan jutott el a Hüzselhez.
1: Aha.
2: Hát és már megértem. És akkor az Ultramét újra énekelte, és kicsit variáltak az instrumentál részen, hogy ne legyen annyira durva, de egyébként az eredendően az egy AI zene.
1: Oké, és akkor most akkor csak ilyen praktikus...
2: És akkor itt van a kérdés, hogy bárkit érdekel-e? Tehát, hogy megkérdezem most 10 DJ kollégát, hogy egyébként játssza ezt a dalt, és örömmel játssza mindenki, és a közönség örömmel hallgatja. Tehát azt gondolom, hogy van az a pont, amikor az embereket nem értek, hogy azt AI csinálta, ember csinálta, vagy ki csinálta.
1: Makelitről játszol, laptopról játszol, CD-ről játszol, senki nem érdekel.
2: Jó, a buli, tetszik a zene, oké. És egyébként nekünk ez a kihívás, hogy akarunk ezzel foglalkozni, és nem akarunk tényleg szakmázni órákig, de hogy én azt mondtam erre, hogy DJ-ként, tehát mint szórakoztató emberként, nekem teljesen mindegy, hogy azt hogyan állították elő,
1: persze.
2: Hogyha működik a buli, én az én stílusomban belefér, jó minőségű, tehát még nem vállalhatom, rosszul szól például, igen, azért rengeteg ilyen helyzetben nagyon rosszul szól, akkor azt mondom, hogy lejátszom, mert egyébként a bulinak meg jót tesz. De más meg nem.
1: És akkor ilyen praktikus kérdés. Egy AI-jal csinált zene után kikapja a jogdíjat?
2: Ez egy szürke zóna, igen. Ezt nem tudja senki kezelni még, ezért is csinálta például TrackSource, hogy az kizárja eleve, mert nem tud vele mit kezdeni. De figyelj, ez most forrong, úgyhogy kell neki egy-két év, mire ez letisztul, de én azt gondolom, hogy előbb-utóbb
1: megkerülhetetlen
2: lesz. Annyit fejlődik technikailag, hogy szerintem két év múlva nem fogod tudni megmondani, hogy AI vokál van, vagy nem AI vokál van.
1: Nézd, igazából szerintem azt se gondolta volna senki, hogy az előző 2,5 percben nem mi beszéltünk, hanem az AI.

0: DJ Effendi.
1: És akkor az előző körre rákötve, az abszolút AI-mentes és kézzel mixelt mixeket hol lehet visszahallgatni?
2: Effendi. Agya, szépen mondtad.
1: Effendi katalógusából.
2: Effendi katalógusából a Mixcloudon lehet mixeket hallgatni. Mixcloud.com per DJ Effendi. Egyébként DJ Effendi néven futok mindenhol a social media területén, kivéve a YouTube-ot, mert ott azt hiszem, hogy van DJ Effendi Hun.
1: Hun, ezt a Hunt, ezt igen, ezt a Miller is, nem, a Snippets of is.
2: Nem, volt majd DJ Effendi nevű felhasználó.
1: Na jó, és van még?
2: Nem tudom, majd megnézem. A lényeg, hogy mindenhol másod egyébként DJ Effendi, TikTok, Instagram, Spotify,
1: hát a lemezboltokban, és ezért is tegyük hozzá. Tehát
2: és a digitális lemezboltokban is.
1: Beatport, Tracksource és a többi.
2: Apple Music, mi van, Juno.
1: Hát persze, hogy tudom.
2: De nem, a Juno már nincs is talán. Beszállt a Juno tényleg.
1: Nem mondod.
2: De. De megszüntették a céget.
1: Lehet az is Juno, nem? Mint a Huggel, nem Huggel, hanem Ügyel.
2: Ja, Juno, igen. Juno.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Arról meg már nem is beszéltünk, hogy mi tegnap ugye voltunk Pitbullon, te meg nem. De erről aztán így ezt meg is beszéltük gyakorlatilag, minden ezzel fontos.
2: A tények makas dolgok, ez így történt.
1: Minden, ami fontos a tegnapi nappal, az tényleg így volt. Mi ott voltunk, te meg nem voltál ott, és ez jól is van, ez így, ahogy jól látom így az arcodra írva, hogy ez így bennem van.
2: Nem, figyelj, tudod, én a sodrásban egy csomó dolog, hogy kimarad, hogy ez most van, ez most volt, ez, én annyira
1: megfigyelő, már szóltunk neked, amikor már
2: tudom,
1: lehetett
2: hát
1: jegyet
2: már
1: venni,
2: és
1: már akkor is tiltakoztál lenne,
2: nem, szóval... akkor azt mondtam, hogy majd meglátom ezt.
1: Aha. És hogy hogy döntötte?
2: Megláttam. Megláttam, és nem láttam.
1: Így jó van. Na, jövő szerdán viszont, gyerek, köszönjük szépen ezt a 60 percet.
2: Akkor tudom, most nincs időnk, de majd azért mondd el, hogy milyen volt.
1: Jó,
2: jövő héten, most már ne vágjunk bele.
1: Okay.
2: Köszönöm szépen.
1: Hello.
2: Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. 10 éves vasúti fejlesztési program indul, bejelentette lemondását a legfőbb ügyész, heves vihar pusztított a Nyugat-Balkánon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új vonatokat, új vasútvonalakat és átfogó fejlesztéseket ígér a Baross Gábor program. Erről beszélt tájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. Elmondtam, a következő 10 évben mintegy 3500 milliárd forintból, nagyrészt uniós forrásból újulhat meg a magyar vasút. A program célja, hogy gyorsabb és versenyképesebb legyen a vasúti közlekedés, fejlődjön a vidéki és az agglomerációs közlekedés, valamint megújuljon a járműpark. A tervek között szerepel a reptéri vasút megépítése és a 10 legforgalmasabb vasútállomás felújítása is. Lemondott a legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint azt kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Közleményében azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása érdekében hozta. Azt is közölte, hogy az utóbbi időszakban személyén keresztül olyan támadások érték az ügyészséget, amelyek szerinte már az intézménybe vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Elkezdődött az őzekpárzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetés technikai szabállyal is az ilyen esetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Heves vihar söpört végig a Nyugat-Balkánon. A legsúlyosabb a helyzet Észak-Macedóniában, ahol Szkopjében legalább 15-en megsérültek a jégeső és a viharos szél miatt. Koszovóban egy ember meghalt. A kidőlt fák és a heves szél több országban is épületeket rongált meg, Bosznia-Hercegovinában pedig több út is nehezen járható. A több napos hőség után a térségben jelentős lehűlés jön, Észak-Macedónia legmagasabb hegyeiben akár havazhat is. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől dél-kelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma július 22-én van az agy világnapja, és hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy szomorú, de nagyon sokan annyira vigyáznak rá, és annyira féltik, hogy inkább nem is használják, nehogy bármiféle baj legyen belőle. George Michael, Amazing, Utanate Free, Fatboy Slim, Praise You, csak hogy a legnagyobbakat említsem a következő órából.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, a legelső Brightoni őrület Fatboy Slim-mel 2001-ben volt. Ennek a 25 éves évfordulóját ünnepelte most egész hétvégén, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap, de az a híres negyedmilliós összejövetel az 2002-ben volt. Nagyon remélem, hogy azt is jövőre megünnepli, mert hogy hiába volt hegyem erre az idejére, nem tudtam elmenni. Ha, jön Fatboy Slim és a Praise You.

Best FM a legjobb zenék dupla jubileumot ünnepelt Jay-Z két héttel ezelőtt, mert a Reasonable Doubt című nagy lemeze 30, a The Blueprint pedig 25 éves lett idén, úgyhogy ezért egy háromnapos koncert sorozatot nyomott a New York-i Yankee Stadionban július 10-én, 11-én és 12-én. És természetesen, hogy az ilyenkor lenni szokott, rengeteg világsztárt hívott meg maga mellé, többek között a most érkező Rihannát, és akinek ez volt az első szereplése a 23-as Halftime Show óta. Tiállyal és a Live Your Life-al érkezik itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, a Tupac Shakur gyilkosság egyetlen vádlottjának, Dwayne Keith Davisnek. Ha most már tényleg nem lesz megint elhalasztva, akkor augusztus 10-én kezdődik a bírósági tárgyalás, és akkor remélhetőleg már idén végre kiderül, hogy ki is ölte meg Tupacet.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Egyre súlyosabb az aszály idehaza. Új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatalnál. Érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csaknem 90%-át sújtja szárazság. A Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben a megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemő és kisgyermekpedagógiai alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármesteri hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk, gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Robbie Williams nem csak támogatja saját szülővárosának, Port Valénak a foci csapatát, de ő a klub tiszteletbeli elnöke is, és ugyanez a szenvedély igaz Mick Hucknerre, a Simply Red énekesére, ő pedig Manchester United szurkoló mint halálig. Mindketten érkeznek a következő órában 9 és 10 között itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Lesz Stefan a legjobb zenéket, ez egy jó kérdés, hogy Robbie Williams valaha gondolta úgy Jerry Halliwellre, amíg együtt voltak, hogy ő az egyetlen. És Jerry Halliwell gondolta úgy Robbie Williamsre, mint mondjuk egy latin szeretőre. She's the one és Michiko Latino, így egymás után itt a bestem.

Stefan a legőzenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentum sorozat, és ennek kapcsán árult el egy riporternek, hogy bizony jövőre 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Hivatalosan ők még léteznek, legalábbis nem jelentették be sohasem második albumuk az 1993-as Love and Peace óta, hogy ők befejezték volna. És hát mindhárman élnek, úgyhogy tök jó lenne, hogyha a Black Machine egyszer így összeszedné magát, és legalább egy európai turnéra indulna, azonban meg ellátogatna hozzánk. És 1, 2, 3, jön a Howie G.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is ülésezik a parlament. Hamis mosószert rejtett egy ukrán kamion. Megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban. Egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet, az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak, mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől délkelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A nagy hármasból a hamarosan amerikai koncert körútra induló Salt and Pepper PLC Envoke trióból ketten érkeznek a következő órában. 10 és 11 között hallható lesz majd az Envoke-tól a My Lovin, a TLC-től pedig a Waterfalls, Artful Dodger pedig Romina Johnsonnal hozza már is a Moving Too Fast-et.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Ma legjobb zenék ahhoz képest, hogy itt szó volt Bad Boys 5. részről, meg Men in Black 5. részről, meg Legenda vagyok előzmény filmről. Hát most egy teljesen más projektben vesz részt Will Smith. Személyesen ő mutatta meg Instagramon a Supermax című akció-thriller forgatókönyvét, amelynek forgatása állítólag

Best FM a legjobb zenék, amikor a 90-es évek első felében az Egyesült Államokban ugrásszerűen megnőtt a HIV-fertőzöttek száma, akkor a zenészek, művészek, előadók, zenekarok próbálták a maguk módján felhívni a figyelmet a megelőzés és a védekezés fontosságára. És hát ez a maguk módján mi mást is jelenthetett, mint hogy dalban próbálták meg ezt elmondani. A TLC a következő dalában pár sort szentel ennek az ügynek, míg Coolio, aki nem sokára érkezik majd, ő egy komplett dallal igyekszik mindezekre felhívni a figyelmet. TLC Waterfalls, és aztán Coolio Too Hot itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék, a most érkező két dal gyakorlatilag ugyanarról szól. Fogd a kezem, vigyázz rám. Hold my hand, először érkezik Lady Gaga, aztán pedig a Kristálita Best a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ha már az előző óra azzal a Romina Johnsonnal indult, aki jelenleg a Jamiroquai koncerteken háttérvokálozik, hát akkor a mai utolsó óra induljon magával a zenekarral, a Jamiroquai-jal. A Kent Heat indítja a mai utolsó órát, amelyben jön még többek között Seal, az Amazing-gel, a Deep Dish, a Flashdance-el, vagy éppen a Madison Avenue, a Don't Call Me Baby-vel.
1: Ez a Night Shift a Best

Veszte fel a legjobb zenék egy hét, és még egy nap. És jövő csütörtökön élőben lehet majd ezt a dalt is hallani, meg rengeteg szél klasszikust itt Budapesten, az MVM Domban. Jön az Amazing itt a Besten!

Best FM, a legjobb zenék. Az óra elején már volt itt a Deep Dish, de hát a New Yorki producer duó nem csak így párosban működik együtt kitűnően. Jön a Deep Dish egyik fele, Sharam, az Eddie Murphy klasszikussal. Party all the time, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, akkor zárom a szerdát. Ennyi volt a Night Shift-tel együtt. Holnap csütörtök, dances csütörtök, 120 Merci Dance Mix-el indítjuk majd a csütörtök estét, ami ez persze jó szokással szíved, DJ Miller is fog majd csatlakozni. Jön a Compact Disco, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.